0: Radio. Szász 3-5.
1: Hit music.

0: Szászló.
1: Hanna Rádió.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.

days in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: Boldog karácsonyt, kedvesem!
1: Hat óra van! Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió! Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel! Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió! A térség legjobb zenéi!

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70 per A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814

0: 954.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Manna Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Új szabályok léptek életbe a mezőgazdasági termények felvásárlására vonatkozóan Szerbiában. A Szerb Mezőgazdasági Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium rendeletben határozta meg a mezőgazdasági termelők és a feldolgozók, illetve felvásárlók közötti szerződések kötelező tartalmi elemeit. A minisztérium emlékeztet arra, hogy a teljes tejtermék ágazatban nemrég már bevezették a kötelező szerződési elemeket. Az új rendelet pedig ezt a rendszert kiterjeszti a gabonafélék, a gyümölcsök, a zöldségek, a hús, a méhészeti és más mezőgazdasági termékek felvásárlására is. Dragan Glamocsics mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, a gazdáknak pontosan tudniuk kell, kinek adják el terményeiket, milyen áron, mikor kapják meg az ellenértéket, és milyen jogaik vannak. Mint fogalmazott, a rendelet nem újabb adminisztratív terhet jelent. A tárca várakozásai szerint az új szabályozás hozzájárul a rendezettebb piaci viszonyok kialakulásához a szerbiai mezőgazdaságban. Továbbra is terjed az afrikai sertéspest is Szerbia egyes térségeiben, és a kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb, nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában Jiljana Ivanyác, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólakban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. Egy dinárral emelkedett a dízel és a benzin maximális kiskereskedelmi ára. Az euró dízel literenként 220 dinárba, a 95-ös benzin pedig 196 dinárba kerül. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. A Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság az idén is támogatja a talaj termelékenységének vizsgálatát, annak érdekében, hogy a termelők folytassák a szántóföldek termékenységének szisztematikus ellenőrzését, valamint hogy megfelelő eljárásokkal műveljék a szántót. A támogatásokról szóló szerződéseket 12 vajdaság területén működő mezőgazdasági szakszolgálat, valamint az Újvidéki Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézet képviselőjének adták át. A Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság minden évben forrásokat különít el a termelők díjmentes talajminta vizsgálatára. A bejegyzett gazdaságokkal rendelkező termelők az illetékes mezőgazdasági szakszolgálatoknál igényelhetik a vizsgálatokat. A korábbi 10 millió dináros támogatás helyett az idei keretösszeg 25 millió dinár. Rekordmennyiségű lehet a sárga barack hozama idén Szerbiában. Közel 50 ezer tonna termés várható, ennyit pedig az elmúlt 10 év során egyik évben sem jegyeztek, mondta Nenad Magazin, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának professzora a szerbiai RTV műsorában. Más gyümölcsök esetében is jó a helyzet, így az idei gyümölcshozam elérheti a 1,5 millió tonnát is Szerbiában. Bár a termés kedvező, a szakember szerint gondot jelent a rendkívül alacsony felvásárlási ár,

0: amely a sárga baracnál kilogrammonként csupán 30-35 dinár. Várhatóan szilvából is rekordhozamot születelhetnek majd az országban, ám a nehezített kivitel miatt az árak itt is alacsonyabbak, tette hozzá a professzor. A szerbiai gyümölcstermesztők legnagyobb problémájaként a feldolgozóipar korlátolt kapacitását emelte ki a szakember. Hangsúlyozta, hogy hiányzik a megfelelő átvétel, a gyors hűtés, de gondok vannak a csomagolás és a friss gyümölcs értékesítése terén is. Szerinte a feldolgozók nem állnak készen arra, hogy rövid időn belül nagy mennyiségű medgyet és sárga barackot kezeljenek megfelelően.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző napon 107 közlekedési baleset történt a Szerb Köztársaság útjain, amelyekben senki nem halt meg és 66 ember sérült meg. A kikindai rendőrkapitányság területén az előző napon nem történt közlekedési baleset. Július eleje óta 11 ember halt meg közlekedési balesetben, akik közül minden harmadik kétkerekűn közlekedett. Tekintettel, hogy az évnek ebben az időszakában a kétkerekűek gyakrabban vesznek részt a forgalomban, felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek, különösen a kereszteződésekben és előzéskor, valamint a nagy sebességű utakon, mert a kétkerekűeket gyakran nem veszik észre időben, és biztonságukat a másik járművel való legkisebb ütközés is veszélyezteti. A védőfelszerelés és a bokorsisak használata elengedhetetlen, mivel ez megmenti a kétkerekűeken közlekedő vezetők és utasok életét, és jelentősen csökkenti a közlekedési balesetek következményeit. Kétkerekű vezetők legyenek láthatóak és tisztán láthatóak a többi sofőr számára, ne okozzanak meglepetést, tartsák be a közlekedési szabályokat, a sebességüket a forgalmi viszonyokhoz és képességeikhez igazítsák. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: A mai napon túlnyomóan napos meleg idő várható, időszakonként azonban beborulhat az égbolt. Helyenként erős széllel is számolni kell. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 151, Zentánál 225 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, ám hajnalban kora reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a többfelé élénk, helyenként erős északi a szél frissítőleg foghatni szervezetünkre, ugyanakkor a szélre érzékenyek fejfájást, ingerlékenységet tapasztalhatnak. Az északkeleti tájak kivételével többfelé melegszik 30 fok fölé a levegő, emiatt dekoncentráltság, bágyadtság és tompaság is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermer i granite iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica 389-126 i 062-180-4446.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
3: A Ludasi Gulyáscsárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú

0: baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyás csárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
1: Ez volt a reklám.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Vidám szép jó reggelt kívánunk, vajdaság jó reggelt mindenkinek, aki hallgat minket külföldön, illetve belföldön. Ez itt a Tisza hangja, a Panda Rádió FM 103,5 MHz-en, és kezdődik a Tisza hangja műsor. Ma is önökkel lesz Andrea.
6: És a Zenóbia köszönti önöket, jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ezt a hétfő reggelt is velünk kezdik.
5: Zenóbia, szerinted melyik a hét legnehezebb napja?
6: A hétfő hajnali 5 előtt, utána már egyre jobb.
5: Pontosan, de tudod, mit vettem észre? A hétfőt sokan nem szeretik, pedig ő az egyet.
6: Hogy mindig ad egy új esélyt, nem számít, milyen volt a múlt hét, ma tiszta lappal indulhatunk.
5: A mai gondolatunk így szól, nem kell tökéletes nap ahhoz, hogy boldog légy, elég, ha találsz benne egyetlen pillanatot, amiért hálás lehetsz.
6: Lehet ez egy mosoly, egy finom kávé, egy jó hír, vagy

0: Az, hogy valaki azt mondja, hogy örülök, hogy látlak, és azt is írják a hallgatóink, hogy örülünk, hogy hallhatjuk önöket.
1: Így igen, sokszor a legnagyobb örömök nem hangosak, csak észre kell venni őket. És szerintem ebben mindannyian lehetünk egy kicsit ügyesebbek is.
0: Na és most kíváncsi vagyok. Andrea, mi volt a tegnapod legszebb pillanata?
1: Amikor rájöttem, hogy egy új hét nem teher, hanem lehetőség, és nagyon vártam, hogy újra együtt lehessünk a hallgatókkal.
0: És most jöjjön egy vadonatúj rovatunk. Ez a reggeli kérdés. Minden hétköznap egy kérdés, amelyre nincs jó vagy rossz válasz, csak az önök válasza.
1: A mai kérdésünk pedig ez, ha ma egyetlen dolgot kívánhatna magának erre a hétre, mi lenne az?
0: Több nyugalom, egészség, egy jó hír, egy találkozás, vagy egyszerűen csak egy kis pihenés?
1: Írjanak meg nekünk SMS-ben a 0631670550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán a mai műsorajánló bejegyzés alatt.
0: Lehet ez egy szó, egy mondat, vagy akár egy rövid történet.
1: A legszebb üzenetekből pedig a műsor során felolvasunk néhányat, és a műsor végén kiválasztjuk a nap mondatát. Lehet, hogy éppen az ön gondolata ad majd erőt valaki másnak.
0: Mert a Tisza hangja nem csak a mi műsorunk, hanem mindannyiunk reggele.
1: Most pedig indítsuk ezt a hétfőt egy remek dallal, maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán. Ez a Tisza hangja, ahol minden reggel egy történettel kezdődik, és reméljük egy mosollyal folytatódik.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik. Van Isten!

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Zenóbia, szerinted mi a legszebb ajándék, amit névnapra kaphat az ember?
3: Szerintem nem egy tárgy, hanem amikor valaki...
2: Azért szeretjük ezt a néhány percet minden reggel, mert ilyenkor megállunk egy pillanatra, és felköszöntjük azokat, akiknek ma különleges napjuk van. Ma pedig sok szeretettel köszöntjük a Jenőket, akik július 13-án ünneplik névnapjukat.
3: Érdekesség, hogy a Jenő nem csak keresztnév, a magyar történelemben egykor a 7 honfoglaló magyar törzs egyikének neve is volt. Később vált keresztnévvé, így ez a név valódi történelmi örökséget hordoz.
2: A név jelentését többféleképpen magyarázzák, a leggyakrabban tanácsadó, bizalmas ember, bölcssegítő jelentésként említik, de milyennek tartják valójában a Jenőket?
3: A hagyomány szerint a Jenők nyugodt természetűek, nem szeretnek feleslegesen hangoskodni, inkább figyelnek, meghallgatnak,

0: és amikor megszólalnak, annak súlya van.
1: Sokszor ők azok, akik csendben megoldják a problémákat, nem keresik a reflektorfényt, de ha szükség van rájuk, mindig lehet rájuk számítani. Zenóbia, ha egyetlen szóval kellene jellemezni egy Jenőt, te mit mondanál?
0: Megbízható, és te mit mondanál?
1: Én azt mondanám nyugodt, mert valahogy ez a név nekem mindig biztonságot sugároz.
0: Képzeld el, ha ma egy Jenő bemegy a cukrászdába és azt mondja, ma van a névnapom, szerinted járna neki egy plusz gombóc fagyi?
1: Ha rajtam múlna, biztosan. Sőt, még a kávét is mosoly mellé szolgálnám fel.
0: Ma, ha ismernek egy Jenőt, ne csak annyit írjanak neki, hogy boldog névnapot.
1: Írják azt is, hogy miért örülnek annak, hogy ismerik, egy őszinte mondat sokszor többet ér, mint bármilyen ajándék.
0: Mi pedig nagyon boldog névnapot kívánunk minden Jenőnek, legyen ez a nap tele szeretettel, jó egészséggel, vidámsággal és sok-sok mosollyal.
1: Most pedig jöjjön egy gyönyörű dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Texas. Hon Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Mert leves a recept, amin először mindenki meglepődik, aztán repetázik. Zenóbia most őszintén. Ha azt mondom, sör, mi jut először eszedben?
3: Egy jéghideg korsó, egy forró nyári estén, de hogy leves, na az biztos nem.
2: Pedig bizony létezik, és képzeld el, évszázadokig. Ma pedig elkészítjük ezt a különleges, mégis meglepően finom fogást.
3: És mondom is a hozzávalókat, fél liter világos sör, 2 deciliter főzőtejszín.
2: 2 tojás sárgája, 1 evőkanál vaj, 1 evőkanál liszt.
3: 1 teáskanál mustár, 1 csipet szerecsendió, só, fehérbors és ízlés szerint reszelt sajt.
2: A vajon világos rántást készítünk, majd lassan felöntjük a sörrel, közben folyamatosan keverjük, hogy csomómentes maradjon.
3: Néhány percig gyöngyözve főzzük, ezután hozzáadjuk a mustárt és a fűszereket.
2: A tojás sárgáját elkeverjük a tejszínnel, majd óvatosan a leveshez adjuk, ezután már ne forraljuk, csak melegítsük össze.
3: És most jön a panda titka.
2: Pirítsunk apró kenyérkockákat fokhagymás vajon. A tetejére szórjunk reszelt füstölt sajtot és egy kevés apróra vágott snidlinget.
3: Így egyszerre lesz krémes, ropogós és különleges. Garantáltan mindenki rákérdez majd, ebben tényleg sör van.
2: De tudtánk, a sörlevest már a középkorban is ismerték. Akkoriban sok helyen biztonságosabb volt sört inni, mint vizet, ezért számos ételbe is felhasználták, ma pedig igazi különlegességnek számít.
3: Na Andrea, te megkóstolnád?
2: Ha nem mondanád meg előre, hogy sörből készült, szerintem még repetáznék is. És önök, bevállalnák ezt a különleges levest? Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán.
3: A legjobb receptek sokszor azok, amelyektől elsőre egy kicsit megijedünk.
2: És amikor megkóstoljuk őket, rájövünk a legnagyobb meglepetések, gyakran a legfinomabbak.
3: Most pedig jöjjön egy jó dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Maradjanak velünk, mert nálunk minden reggel tartogat valami újdonságot.
1: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Budapesten, Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
2: Bikini a zenekar, amelynek dalain generációk nőttek fel, Zenobia. Vannak zenekarok, amelyeknek elég kimondani a nevét, és már is dúdolni kezdjük a refrént.
3: És a Bikini pontosan ilyen, nem csak slágereket írtak, életérzést adtak, olyan dalokat, amelyek ma is ugyanúgy szólnak a szívünkhöz.
2: A Bikini története 1982-ben kezdődött, amikor Németh Alajos létrehozta a zenekart Nagy Feró közreműködésével. Az első felállást ma már sokan ős bikiniként emlegetik.
3: Az első két album, a Hova lett és a 20. századi híradó már megmutatta, hogy ez a csapat mer más lenni. Kicsit rock, kicsit punk, kicsit provokatív, de nagyon őszinte.
2: 1985-ben nagy fordulat következett, Nagy Feró távozott, helyére pedig D. Nagy Lajos érkezett a Rolls frakcióból. Sokan azt hitték, ezzel vége a Bikini történetének, pedig valójában ekkor kezdődött az aranykor.
3: D. Nagy Lajos érkeztével a zenekar hangzása is megváltozott, dallamosabb lett, érzelmesebb lett, és megszülettek azok a dalok, amelyeket ma már mindenki ismer.
2: Ki ne énekelte volna már a közeli helyeken, mielőtt végleg elmegyek, mondd el, adj helyet, fagyi, kivisz haza, és a temesvári vasárnap.
3: Ezek nem egyszerű slágerek, hanem emlékek, első szerelmek, nyári koncertek, hosszú autóutak és sok-sok közös éneklés.
2: Az 1987-es Mondd el című albumból több mint 300 ezer példány fogyott el, ami akkoriban óriási sikernek számított, a Bikini az ország egyik legnépszerűbb koncertzenekarává vált.
3: Nem csak Magyarországon, a határon túli magyar közösségek is rajongással fogadták őket, különösen emlékezetesek voltak az erdélyi koncertjeik közvetlenül a romániai rendszerváltás után.
2: 1992-ben a Bikini búcsú koncertet adott a Budapest sportcsarnokban, úgy tűnt, lezárult egy korszak.
3: De a dalokat nem lehetett elhallgattatni, a közönség továbbra is hallgatta őket, ezért 1997-ben a Bikini újra összeállt, és azóta is aktív új dalokkal és koncertekkel.
2: De mi a titkuk? Talán az, hogy mindig az emberekről énekeltek, a hétköznapokról, a szerelemről, a családról és a reményről.
3: És mindezt úgy, hogy közben megmaradtak őszintének, ezért működnek a dalaik 40 év után is.
2: Na, Zenobia, ha egyetlen Bikini dalt vihetnél magaddal egy lakatlan szigetre, melyik lenne az?
3: Nekem a közeli helyeken, mert minden alkalommal megérint. És neked?
2: Én a Mielőtt végleg elmegyek című dalt választanám. Valahányszor meghallom, mindig találok benne egy új gondolatot. És most önökön a sor, melyik a kedvenc Bikini daluk, írják meg SMS-ben a 063-1-670-550-es telefonszámra vagy kommentbe a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy éppen az önök kedvence csendül fel hamarosan.
3: Mert a jó dalokat nem az idő teszi örök zöldé,
2: hanem azok az emlékek, amelyeket élünk, legszebb pillanatainkhoz kapcsolunk.
3: Most pedig jöjjön a Bikini egyik örök kedvence, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Maradjanak velünk, mert a legjobb történetek mögött mindig ott szól egy felejthetetlen dallam. Igen, és a reklámok után következik a Bikini.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-212-2955 adankó.com. Reklám.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománc festék 3:1 0,75-ös 779 dinár darabja, építési fólia 170 dinár kilogramja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
0: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri granite iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
4: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
5: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
6: Ez volt a reklám.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Fonda Rádió.
2: Hit music.
0: Fonda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
4: Zenobia, tudod, mit szeretek a történelemben?
5: Hogy minden napnak van egy története, még egy teljesen átlagos vasárnapnak, vagy hétfőnek is.
4: Pontosan, és ma ismét kinyitjuk képzeletbeli időgépünket, mert július 13-a is tartokat néhány izgalmas pillanatot.
5: Igen, 1793. július 13-án a francia forradalom egyik legismertebb alakját, a saját otthonában Jean-Paul Marie-t meggyilkolta Charlotte Corday.
4: Az esemény egész Európát megrázta. Marat haláláról készült festmény ma is a világ legismertebb történelmi alkotásai közé tartozik.
5: 1985. július 13-án kezdődött minden idők egyik legnagyobb jótékonysági koncertje, a Live Aid.
4: Londonban és Philadelphiában egyszerre léptek színpadra a korszak legnagyobb sztárjai, a Queen legendás koncertje, Elton John, David Bowie és sok más világsztár együtt gyűjtött adományokat az etiópiai éhezők megsegítésére. A koncertet több mint 1,5 milliárd ember követte világszerte.
5: 1930-ban ezen a napon új korszak kezdődött a vasúti közlekedésben. Az első korszerű dízelmotoros gyorsvonat menetrend szerint közlekedett, megmutatva, hogy a közlekedés jövője már úton van.
4: Június 13-a a Nemzetközi Kőzet nap is. Ez elsőre talán furcsán hangzik.
5: Pedig minden hegy, minden kavics és minden szikla évmilliók történetét őrzi. Ha beszélni tudnának, valószínűleg a világ leghosszabb meséit hallanánk.
4: De tudták, hogy július közepén már sok helyen megkezdődött a gabona betakarítása. Régen ezt mindig nagy örömmel fogadták, hiszen az egész éves munka eredménye ilyenkor vált láthatóvá.
5: A falvakban az aratás után gyakran közös vacsorával, zenével és tánccal ünnepeltek, mert tudták, a munka után a közös öröm is fontos.
4: Na Zenobia, ha ott lehettél volna a történelem egyetlen koncertjén, melyiket választottad volna?
5: Én biztosan a Live Aid-et. Azt mondják, ott nem csak zenét hallott az ember, hanem történelmet is. És te?
4: Én is a Queen fellépését élőben látni. Az valóban zenei időutazás lett volna. És most önökön a sor. Ha visszamehetnének az időben egyetlen történelmi eseményre vagy koncertre, melyiket választanák? Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Nagyon kíváncsiak vagyunk a válaszaikra.
5: A történelem nagy pillanatait könyvek őrzik,
4: de a saját életünk legszebb pillanatait mi írjuk meg minden egyes nap.
5: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
4: Maradjanak velünk, mert a mai nap történetének következő fejezetét már együtt írjuk.
3: Ennyi volt, amit

történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Zenny.
1: Okay, ready?
2: No. This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
0: On the radio.
5: A Panda Kuckórovat támogatója, Profivet állatorvosi ambulancia, Magyar Kanizsán, a Gesztenyefasor 90/A szám alatt. Profivet, ahol a szeretet és a szakértelem minden kedvencre egyformán vigyáz. Zenóbia, szerinted a kutyák tényleg tudják, ha szomorúak vagyunk?
6: Én erre mindig azt mondom, próbálja meg valaki sírni egy kutya mellett, szinte biztos, hogy néhány másodperc múlva már ott ül melletted.
5: És képzeld, a tudomány szerint ebben tényleg van valami. A kutyák nem csak a hangunkat figyelik, hanem az arcunkat, a testtartásunkat, sőt, még a szagunk apró változásait is érzékelik.
6: Igen, mert érzik az érzelmeinket, amikor boldogok vagyunk, más a hangunk, másképp mozgunk, más az egész kisugárzásunk. A kutyák ezeket az apró jeleket hihetetlen pontossággal olvassák.
5: Ezért fordulhat elő, hogy egy nehéz nap után a kutyánk egyszer csak oda bújik hozzánk. Nem azért, mert valaki megtanította neki, hanem mert érzi, hogy most szükségünk van rá.
6: És a cicák? A cicák talán nem ugranak rögtön az ölünkbe, de ők is észreveszik, ha valami nincs rendben. Sok macska ilyenkor csendben a gazdája közelében marad, dorombol, vagy egyszerűen csak figyel.
5: A dorombolás ráadásul nem csak a cicának megnyugtató, sok ember számára is kellemes, megnyugtató hang.
6: Mit tanulhatunk tőlük? Talán azt, hogy nem mindig kell sokat beszélni, néha elég csak ott lenni valaki mellett.
5: Egy kutya nem kérdezi, mi történt, nem ítélkezik, csak marad, és néha többet jelent mindenki mondott szónál. Most pedig kíváncsiak vagyunk önökre. Volt már olyan, hogy a kutyájuk vagy a cicájuk megvigasztalta önöket egy nehéz napon?
6: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. A legszívmelengetőbb történetekből szívesen idézünk a műsorban.
5: A szeretet nem mindig szavakkal kimondott dolog.
6: Néha négy tappancson érkezik, leül mellénk, és csendben azt üzeni, nem vagy egyedül.
5: A Panda Kuckó rovat támogatója, Profivet állatorvosi ambulancia, Magyar Kanizsán, a Gesztenyefasor 90/A szám alatt. Profivet, mert a legjobb barátaink a legjobb gondoskodást érdemlik.
6: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
5: Maradjanak velünk, mert nálunk minden reggel jut egy kis hely a mosolynak, és természetesen a négylábú családtagjainknak is.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
1: Kucha Zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i diagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
3: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
1: Ez volt a reklám.
4: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
4: Ez a Panda Rádió.
0: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Napszúrás vagy hőguta? Nem ugyanaz, és jó, ha ismerjük a különbséget. Zenobia ilyenkor nyáron gyakran halljuk. Biztosan napszúrást kaptam, de vajon tényleg napszúrásról van szó, vagy esetleg hőgutáról?
5: Pedig a kettő nem ugyanaz. És nagyon fontos tudni a különbséget, mert a hőguta már komoly, sürgős állapot lehet.
3: De mi a napszúrás? A napszúrás akkor alakulhat ki, ha hosszabb ideig a tűző napon tartózkodunk, különösen fedetlen fejjel. A napsugarak felmelegítik a fejünket, és ez irritálhatja az agyhártyákat.
5: A tünetek gyakran csak órákkal később jelentkeznek, ilyenek lehetnek a fejfájás, a szédülés, a hány.
3: És mi is a hőguta? A hőguta már az egész szervezet túlmelegedése, nem csak a napsütés okozhatja, akár egy füllet zárt helyiségben, vagy egy nagyon forró autóban is kialakulhat.
5: Ilyenkor a test már nem tudja megfelelően leadni a hőt, ezért a testhőmérséklet veszélyesen magasra emelkedhet.
3: De milyen tünetek figyelmeztetnek? Ha valakinél magas testhőmérséklet, zavartság, erős gyengeség, gyors pulzus,
5: akkor nem szabad várni az érintettet, vigyük árnyékos, hűvös helyre, kezdjük el az óvatosan hűteni, és mielőbb kérjünk orvosi segítséget.
3: De hogyan előzhetjük meg? A legfontosabb, igyunk elegendő folyadékot, viseljünk világos szellős ruhát, dél és délután 4 óra között lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és ne feledkezzünk meg a kalapról vagy a sapkáról.

0: magáról sem.
1: És egy nagyon fontos tanács, soha ne hagyjunk gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban, még néhány percre sem. Nyáron az autó belseje percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
0: És most Önökhöz fordulunk. Önök hogyan hűsítik magukat a legnagyobb nyári melegben? Egy hűs limonádé, egy árnyékos terasz, vagy inkább egy jó úszás?
1: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy az ön tipje segít majd másoknak is könnyebben átvészelni a kánikulát.
0: A nyarat szeretjük, a napsütést is.
1: De az igazi kikapcsolódás ott kezdődik, ahol az egészségünkre is odafigyelünk.
0: Vigyázzanak magukra, figyeljenek egymásra, és ne feledjék, a legjobb nyári élmények azok, amelyeket egészségesen élhetünk át.
1: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
0: Maradjanak velünk, mert a reggel még sok érdekességet tartogat.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Banda Rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Zenobia, szerinted miért szeretjük elolvasni a horoszkópot?
3: Talán azért, mert mindannyian kíváncsiak vagyunk arra, mit tartogat számunkra a nap.
2: Mi pedig most megjósolni szeretnénk a jövőt, nem foglalkozunk ilyen jóslatokkal, tehát nem ezt szeretnénk, hanem adni egy kis lendületet ehhez a hétfőhöz. Nézzük, mit üzennek ma jelképesen a csillagok.
3: Kos, ma ne azzal foglalkozzon, hogy mi nem sikerült tegnap, inkább azzal, hogy ma mennyi minden sikerülhet. A mai kulcsszó a bátorság.
2: Bika, ma valaki számít a türelmére, lehet, hogy egy kedves mondat többet ér majd, mint egy hosszú beszélgetés. A mai kulcsszó nyugalom.
3: Ikrek, a kíváncsisága ma új lehetőséget nyithat meg. Merjen kérdezni, mert a válasz közelebb van, mint gondolná. A mai kulcsszó a felfedezés.
2: Rák, hallgasson ma a szívére, egy régi emlék vagy egy kedves találkozás különösen szebbé teheti a napját. A mai kulcsszó az érzelem.
3: Oroszlán, ma ragadós lesz a mosolya, használja ki. Lehet, hogy éppen ön vidámít fel valakit. A mai kulcsszó a kisugárzás.
2: Szűz, ne akarjon mindent egyszerre megoldani, lépésről lépésre ma messzebbre jut. A mai kulcsszó az egyensúly.
3: Mérleg, a mai nap a harmóniáról szól. Ha valakivel félreértése volt, most érdemes nyitni felé. A mai kulcsszó a békesség.
2: Skorpió, egy jó ötlete ma sokkal többet érhet, mint gondolná, ne tartsa magában. A mai kulcsszó a kreativitás.
3: Nyilas, ma valami új inspirálhatja, egy mondat, egy dal, vagy egy ember, figyeljen a jelekre, a mai kulcsszó a lendület.
2: Bak, ne csak dolgozzon, mosolyogjon is egy kicsit, a jókedv ma a legjobb befektetés, a mai kulcsszó kitartás.
3: Vízöntő, a mai nap meglepetést tartogathat, maradjon nyitott, mert a legjobb dolgok sokszor váratlanul érkeznek, a mai kulcsszó a nyitottság.
2: Engedjen meg magának néhány perc nyugalmat, néha a legjobb döntések csendben születnek meg. A mai kulcsszó a feltöltődés. Na de Zenobia, te hiszel a szerencsében?
3: Persze, hogy hiszek, de szerintem a szerencse sokszor akkor talál meg bennünket, amikor nyitott szívvel indulunk el otthonról.
2: És most önökhöz fordulunk, mi volt a legnagyobb szerencséjük az életben? Egy találkozás, egy munka, egy szerelem, vagy valami egészen más. Írják meg nekünk
3: SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. A legszebb történetekből a műsor során felolvasunk néhányat.
2: A csillagok talán csak irányt mutatnak.
3: De hogy milyen lesz a napunk, azt a mosolyunk, a döntéseink és a kedvességünk írja meg.
2: Most pedig jöjjön egy újabb remek kabaré, és folytatjuk mosolycsomaggal Tisza hangja műsorunkat itt a Panda Rádióban. Maradjanak velünk, mert a legszebb reggelek mindig együtt kezdődnek.
1: Ma a csillagok. Egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
0: 103.5
4: Feels good.
5: Makes me feel good.
4: It's my station. Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
7: Atya világ!
8: Asta!
7: Hú, öcsém!
8: Apa!
7: Ó, anyám!
8: Hugom!
9: Anyu, mi történt?
10: Összeütköztek autók!
9: Neki ment?
10: Igen, hátulról,
8: frontálisan, ahogy kell, látom.
9: Na, ezeknek is lesz egy jó hétvégéjük.
8: Igen, pláne, hogy még csak kedv van.
7: Jaj, Istenem, de borzasztó, húha, a nőt biztos várták otthon.
8: Hát ebben a szoknyában talán máshol is. Jó kis milfoly, olyan ennivaló.
7: Van otthon kenyér, na gyere.
9: Hát itt meg mi van itten?
7: Hát nem tudom, de valami akkorát csattan.
9: Igen?
7: Mert nem figyelne.
9: Hát a múltkor is megyek át a sineken, egyszer csak rám csörgett egy villamos. Eddig zöld volt a lámpa, igaz, jó 100 méterrel arrébb, de akkor is. Hát borzasztó.
7: Jaj, Istenem, most száll ki a férfi a kocsiból.
9: Az nem nő?
7: Hát manapság ezt már nem lehet megállapítani.
9: Hát az biztos, hogy nem csak a helyzet meleg. Anyu, mi történt? Összeütköztek az autó.
0: Hogyan?
9: Hát a bácsi, aki vezette a kék autót, neki ment a ezüst autónak.
0: Az néni.
9: Ja, akkor nem tudom. Biztos a ezüst autó akarta leellőzni a kéket.
0: És a kék meg neki ment?
9: Igen, neki ment.
0: Mint a apu a oszlopnak, amikor kijött abból a büdös boltból.
9: Ne kiabálj, nem kell tudni mindenkinek, hogy apu iszik.
0: Jaj.
9: Nem látom, de le van törve a lámpája a autónak.
0: Júj, ha biztos összeütköztek.
9: 62 férfi.
0: Ezek ütköztek össze?
9: Gondolom, akkor az egyik biztos meghalt.
0: Hát, ha összeütköztek, akkor biztos.
9: Tegnap is mutatták a híradóba.
0: Ezt a két férfit?
9: Nem, egy másikat, aki összeütközött és meghalt.
0: Ezekkel?
9: Azt nem tudom, csak mondták, hogy aki bedrogozva gázolt meg verekedett is, az amúgy egy nagyon rendes ember, és sose szokott ilyet csinálni.
5: Ó, ha ittem meg, mi történt-e itten?
8: Meghalt a sofőr.
5: Ó, de hogy halt meg, a mussza, ki-e?
8: Hát én már csak azt hiszem el, amit látok. Na. Ha úgy összeütköztek, mint a nem tudom mi, a nem tudom micsodával. Na.
5: Ó, maga onnan tudja, nem is volt itten, minek gyitt ide?
8: Hát én csak azért álltam meg, hogy megnézem, hogy kik álltak meg megnézni. Azok közül azt mondták, hogy nem állnak meg megnézni az ilyesmit. De hát a hülye is látja, hogy mi van.
5: Akkor maga pláne.
8: Ha ettől a ótástól van minden, a baleset is.
5: Ótás?
8: Igen, mert állítólag ebben a Spicer, vagy nem tudom, hogy rába, ebben olyan kondenzáló anyag van, ami leépíti a enzimsejdeket, és akkor, ahogy a hemoglobin összebomlik, a agynak megszűnik a vérellátása, megáll a szív, a vese, meg minden. Ezek az amerikaiak nagy hóhérok, rajta volt a jóhatudott.hu-n. Ott olvastam.
5: Maga nincs beoltva?
8: De, vakcina ellen. Az ellen vagyok beoltva. Hát erről azt a zenekarról is, olvastam róla, hogy agyembóliát okoz.
5: Agyembóliát? Attól magának nem kell félnie. Jó napot kívánok, Hőgyi Károly őrmester, rendőrség, látták, mi történt?
8: Hát én csak azt tudom, hogy a vakcina lebontotta a hemoglobint annak a... sofőrnek, az meghalt tőle.
5: Nem halt meg senki.
8: Jó, hát hogyha maga jobban tudja, akkor mit nyagad engem? Mit se voltam.
0: Én azt hiszem, hogy a ódásó kocsi belement a másikba hátulról.
8: Akkor azt csattant ekkorát, a frász tört ki. Úgy megijedtem, azt hittem összetörtek a tojásaim.
7: Ugyan már Lajos, a lágy tojás nem szól ekkorát. A kocsik egymásba mentek.
8: Még a tűzoltók is jöttek, de mentek tovább máshova.
5: Elég volt, teljesen összezavarnak, hát megőrülök. Mondják már végre értelmesen, hogy mit láttak?
7: Én nem láttam, mert elém álltak.
8: Én maga állt, én elém.
5: Elegem van, azonnal hívjanak mentőt!
11: Gyerekek, forog a kamera? Szervusztok, köszöntöm a kedves nézőket. Baleset történt a Majom utca és a Kassa Tibor út sarkán. Két autó ütközött össze, de személyi sérülés szerencsére nem történt. A kiérkező mentők a tanúvallomásokat felvevő rendőrt sokkos állapotban a pszichiátriára szállították. Kormos Gergő, Híradó, Budapest.
12: Hát vidékre gyakran utazunk busszal, és ilyenkor körülvesznek minket a hagyományosan egyszerű elmék. Egy alkalommal magam is felszálltam egy buszra, és bekapcsoltam a telefonomon a hangrögzítőt.

0: Me a felvétel. Milyen jegyet?
1: Miért tartják fel az embert? Áll a busz már fél órája.
2: Na, biztos kitört az a kráter, vagy mi Új-Zélandon. El kell zárni a légteret, hogy nehogy ide jöjjön belőle a por, mert bemondta a tévé.
1: Hát igen, amikor kitört ez a vulkán, én otthon egész nap takarítottam az airport.
2: Persze, elvitték a lóvét, a Bajnai Gordon Brown, meg a Kolompár Orbán Viktor, elvitték a lóvét, no.
3: Maradjál szépen csöndbe! Nem kapsz a pusztás bandi kolbászából?
2: Hát hónapra csak elindulunk, bár most majd jön a világvége, bemondta a tévé, mert azért vagyunk ilyen sokan, mondták, mert volt valami demagógiai robbanás, vagy micsoda. Azt most az is biztos hozza ide a port, vagy micsoda. Itt is mennyi gyerek van, nézz oda.
0: A gyerekeimnek is kell venni jegyet? Ha hogy vegyek 20 jegyet? 8 éves kor alatt ingyenes, nem? Na, hát ők mind kicsik, a fele most elsős. Hát a Rosemary, a nagyobbik kislány, ő a kisebbik, ő most menne iskolába, de még óvodás, mert megbukott játszásból. Na, akkor adjon jegyet. Super Shop kártyát elfogad... Mi? Ez nem Tesco busz. Elnézést, ide ülhetek? Jó, de nyomi fejű kutyája van már magának. Harap?
3: Nem harap. Nem szabad. Alíz. Nem szabad. Most voltunk kutyaiskolába. Igen, na? Mondjad szépen, mi volt a Szent István eredeti neve?
2: Vajk!
3: Vajk, bizony, jó
2: van, jó van. Na, itt a kormány Viktor, jó, ő most már rendbe teszi a országot. Egyik percben lesz a dolázáremelés, azt akkor mégis volt, hogy legyen miből botoxozni a arcát. Itt állunk a szecesszióba, vagy mi? Kormány Viktor, jaj.
3: Nem kell félni, nem harap. Okos kutyus ő, igen, na. Ki volt a Kínai Népköztársaság megalapítója?
2: Mao!
3: Igen, Mao, igen, jó.
0: Önnézést, üdülési csekk nem érdekli. Digitális. Féláron adom, de van hókitóki szett is. Lehet vele sötétbe beszélgetni.
1: Hogy ebben a faluban milyen szépen le vannak festve a házak itten, komolyan.
2: Jó, temető mellett jól mutat a bugyikék.
1: De az a barnás, piros, a sárga vagy milyen, nekem nagyon tetszik. Nem tudom, milyen szín az.
2: Ilyen izé, amiből a gyerek is hegedül otthon, valami kotta.
1: Terrakotta.
2: Azaz, na.
3: Alice, nem szabad, okos kutya, jó van. Na? Minek vetett véget a vesztfáliai béke?
4: 30
3: éves háború, bizony, igen.
4: Elnézést, hadd üljek le, mert én már 83 éves vagyok. Felhívom anyámat is, mert már nagyon ideges biztos. Ő se fiatal már. Anya, na csá, Mizus, ez most mi, amit hallgatsz? Ez az új Children of Bodom. Ez majd kell nekem is. Figyú, vettem jegyet a szigetre, heti jegyet. Megyek Méderre, meg Paparócsra is, igen. Anya, csinálsz valami kaját, miről hazaérek? Jó a kebab is, jó. Baklava van még otthon? Várj egy kicsit, mert megállt a busz. Nem tudom, mi van. Nem.
2: No, megint biztos, mert elzárták a légteret, mert kitört a kráter Új-Zélandon. Most jön a porfelhő, megint bemondta a tévé, demagógiai robbanás. Nagy buznisz az is, ám. Direkt elindították a kitörést, hogy ne tudjanak menni a gépek, hogy a kormány Viktornak meglegyen a kékharmados izé. Jó, hagyó, kibuliszta neki, bemondta, Nokia doboz, meg minden, ennyi izét, ami itt van.
1: Na. Jaj, elnézést, leejtettem a pénztárcámat.
2: Megint leesett a forint, igen, a kormány, meg a Simon András fogsor céget alapított valami lovagoknak. Bemondta a tévé, hogy itt vannak a fogsor lovagok. Jaj, de nagy izék ezek, itt.
4: Várja, anya, leteszem, megnézem, mi lehet a busszal. Elnézést, szabad lesz.

0: No, mi-aș tilușufește vol sezan? Igen, post impressionista.
1: Nem már mehetünk is, de gagyibusz. Még mindig az a régi húgcsuklós kardem van benne. Már rég le kellett volna cserélni erre az új lobro mohokinetikusra. Na mindegy, kicsit meghúztam a csavarokat a diffin, azt most egy darabig nem fog kilazulni. Mondtam a sofőrnek, hogy vigye el a szervizbe, mert én már nem értek hozzá. Na húzzunk a retekbe.
2: Na már, már megyünk is.
3: Kormány Viktor elloptaj a lóvét, hogy a hagyónak legyen miből leállítani a légteret. Meg legyen a kékharmad, jó.
4: Shakira, Beyoncé, gyertek, leszállunk.
0: Igen, igen, úgy van, dezoxiribonuk leinsek.
3: Na már megint megálltunk, biztos a építők lebontják a utat, mert a alvállalkozó nem fizeti ki őket, mert a görögöknél most 10 év van, mondták, hogy leúzták a rollót a egész országba, bemondta a tévé.
2: Nem tudom, miért állunk megint.
1: Azért, te hülye, mert végállomás.
5: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
6: Ébred a város, nyílik az ég. Kávé lapszál, indul a hét.

0: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Kezdetét veszi az Aurora összművészeti gyermektábor. Ma reggel Magyar Kanizsán elindult az Aurora összművészeti gyermektábor, ahol a gyermekeket kézműves foglalkozások, alkotóprogramok és közösségi élmények várják. A tábor délelőtti programjai egész héten zajlanak. Jelentősebb helyi eseménye ismét sok látogatót vonzott. Az arató ünnepségen a hagyományőrzés, a helyi közösség és a vajdasági magyar kultúra került a középpontba, családias hangulatban. Egyre népszerűbbek a nyári alkotótáborok. Magyarországon is javában tartanak a nyári gyermek- és ifjúsági táborok. Az alkotó sport és nyelvi táborok idén is sok ezer fiatalnak kínálnak tartalmas kikapcsolódást és új élményeket. Európában tovább nő a kerékpáros turizmus népszerűsége. Egyre több ország fejleszti kerékpárút hálózatát, és egyre többen választják a biciklét nyári kirándulásaikhoz. A kerékpározás nem csak környezetbarát, hanem egészséges, kikapcsolódási forma is. Panda ajánló. Ha a következő napokban egy kreatív programot keresnek gyermekeiknek, érdemes figyelemmel kísérni a Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény eseményeit. Ma kezdődött az Aurora összművészeti gyermektábor, kedden pedig indul a 16. kézműves alkotónak. Július 13-án ünnepeljük a francia sült krumpli világnapját, bár eredetéről máig vita folyik, egy biztos, a világ egyik legismertebb és legkedveltebb körete lett. A hét jó híre: a nyári táboroknak köszönhetően a gyerekek nem csak új ismereteket szerezhetnek, hanem új barátokat is találhatnak. A közös játék, az alkotás és a közösségi élmények hosszú időre szóló emlékeket adhatnak. Hétfő van, de ne csüggedjenek, már csak 4-et kell aludni, és újra itt a hétvége. Panda Radar, képben a világgal. Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
2: AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
3: Ez volt a reklám.
4: Panda Rádió. Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat.

0: Szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó hajózási vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
1: Zenóbián, figyelted már valaha a Tiszát egy magasabb pontról?
2: Igen, és mindig meglep, hogy nem egyenes, hol balra kanyarodik, hol jobbra, mintha sietés helyett inkább élvezné az utat.
1: És képzeld, ennek nagyon egyszerű oka van, a Tisza Európa egyik legkanyargósabb folyója. A természet soha nem vonalzóval rajzolta meg.
2: De miért is kanyarog a Tisza? A folyó ott, ahol lassabban folyik, folyamatosan alakítja a hordalékot. Évről évre, évtizedről évtizedre. Így születnek a kanyarulatok.
1: Ezeket a nagy éveket a szakemberek többféleképpen is nevezik, és érdekes módon egyetlen kanyar sem marad örökre ugyanott. A Tisza lassan, de folyamatosan formálja önmagát.
2: És ezeknek a kanyaroknak vannak ajándékai. Ahol a folyó kanyarodik, ott gyakran gazdagabb az élővilág is, több hal talál búvó helyet, a madarak könnyebben fészkelnek, a parti menti növényzet is változatosabb.
1: Vagyis, amit mi egyszerű kanyarnak látunk, az a természet számára egy igazi, élő otthon.
2: És a hajósok hogyan fogadják ezt a kanyarulatokat? Régen a hajósoknak jól kellett ismerniük ezeket a kanyarokat. Nem volt GPS, nem volt mobiltelefon, csak a tapasztalat.
1: Sok öreg hajós azt mondta, a Tisza nem téved el, csak mindig megtalálja a legszebb utat. Most pedig kíváncsiak vagyunk önökre. Van olyan hely a Tisza partján, ahová újra és újra visszatérnek, lehet egy stég, egy horgászhely, egy pad, vagy egy árnyas fa.
2: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra. Kedves hallgatóink, láthatják, hogy mindenre kíváncsiak vagyunk. Vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán, lehet, hogy éppen az önök kedvenc Tisza parti helyét fedezi fel valaki más is.
1: A Tisza arra tanít bennünket, nem baj, ha az utunk mindig nem egyenes.
2: Mert néha éppen a kanyarok vezetnek el a legszebb helyekre.
1: Ha szeretnék testközelben is felfedezni a Tisza szépségét, válasszák a Tisza Tangó hajókirándulásait.
2: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: Maradjanak velünk, mert a Tisza történeteiből mindig rengeteg vár arra, hogy együtt fedezzük fel.
0: A Tiszai Pillanatok rova támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
6: Zenóbia, szerinted melyik az a szerbiai város, ahol néhány perc séta alatt egyszerre találkozhatunk történelemmel, pezsgő belvárossal, a Dunával és egy hatalmas várral?
7: Szerintem erre csak egy válasz létezik, hogy Újvidék, és tudod, mit szeretek benne a legjobban, hogy mindig történik valami.
6: A mai utazásunk célja tehát Újvidék, Vajdaság fővárosa, amelyet sokan a kultúra, a fesztiválok és a Duna városának neveznek.
7: És egy város, amely folyton megújul. Újvidéket 1694-ben alapították, és az évszázadok során

0: Igazi kulturális központtá vált, nem véletlenül nevezik a szerb Athénnak, hiszen mindig fontos szerepet játszott a szerb kultúra, oktatás és művészet fejlődésében.
1: Ma pedig modern egyetem város, ahol fiatalok ezrei tanulnak, miközben a történelmi belváros megőrizte régi hangulatát.
0: Ha Újvidék, akkor természetesen Péterváradi erőd. A 18. században épült hatalmas erődítményből lenyűgöző kilátás nyílik a Dunára és a városra.
1: Az ótoronyra különleges, hogy a nagymutató mutatja az órákat, a kismutató pedig a perceket, így a Dunán közlekedő hajósok messziről is könnyen le tudták olvasni az időt.
0: Újvidék neve ma már összefort az Exit Fesztivállal, amely minden nyáron a világ számos országából vonzza a látogatókat.
1: De nem csak ilyenkor érdemes ide ellátogatni, a sétáló utca, a kávézók, a galériák és a színházak egész évben pezsgői életet adnak a városnak.
0: Ha egy kis nyugalomra vágyunk, elég lesétálni a Dunapartra, egy pad, egy fagylalt, egy kávé, és már is úgy érezzük, mintha lelassult volna az idő.
1: A híres strand nyáron a környék egyik legkedveltebb szabad strandja, ahol családok, sportolók és baráti társaságok egyaránt kikapcsolódnak. Na de Zenóbia, ha csak egyetlen helyet mutathatnál meg valakinek Újvidéken, melyik lenne az?
0: Nekem a Péterváradi erőd naplementében, ott valahogy mindig megáll egy pillanatra az idő, és te mit mutatnál meg?
1: Én pedig a belváros egyik kis teraszát választanám, leülni egy kávéra, figyelni az embereket, és hagyni, hogy a város meséljen. És most önökön a sor, mi a kedvenc helyük Újvidéken, írják meg nekünk SMS-ben a 063-1-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a következő kirándulásunkat éppen az önök ajánlása alapján tervezzük meg.
0: Nem kell mindig messzire utazni ahhoz, hogy új élményekkel gazdagodjunk.
1: Néha elég egy közeli város, egy új utca, egy ismeretlen kávézó, vagy egy kilátás a Dunára, mert minden utazás egy történettel kezdődik, és egy élménnyel ér véget.
0: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: Maradjanak velünk, mert még sok hely vár arra, hogy együtt felfedezzük.
2: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig, kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
4: Zenobia, szerinted létezik olyan ruha, ami 20 évvel ezelőtt is elegáns volt, ma is az, és valószínűleg 20 év múlva is az lesz?
5: Van bizony, a kis fekete ruha mellett szerintem a fekete kosztüm is ilyen, mindig elegáns, mindig magabiztos, és szinte bármilyen alkalomra tökéletes választás.
4: De mi a titka? A fekete kosztüm egyik legnagyobb előnye, hogy egyszerre visszafogott, és látványos, nem kiabál, nem hivalkodik, mégis azonnal tekintélyt és eleganciát sugároz.
5: Éppen ezért sok nő viseli állásinterjún, üzleti megbeszélésen, ünnepségen vagy akár egy elegáns vacsorán is. Egyetlen ruhadarab, mégis rengeteg lehetőség.
4: De mivel érdemes párosítani egy fehér blúzzal, örök klasszikus, egy élénk színű felsővel már is fiatalosabb és vidámabb lesz, ha pedig csak egy színes selyemsálat vagy egy különleges brosot teszünk hozzá, már is teljesen új arcát mutatja.
5: És ne feledkezzünk meg a cipőről sem, egy fekete magas sarkú időtlen eleganciát ad, mi is készíthetünk.
4: A fekete kosztüm nem arról szól, hogy mindenből sok legyen, éppen ellenkezőleg. Néhány jól megválasztott kiegészítő többet ér, mint 10 feltűnő ékszer.
5: Egy szép óra, egy finom nyaklánc, egy elegáns táska, és már is kész az összeállítás.
4: Na Zenobia, ha csak egyetlen ruhadarabot vihetnél magaddal egy fontos eseményre, a fekete kosztüm ott lenne a bőrönben?
5: Kétség sem fér hozzá, mert tudom, hogy bármikor számíthatok rá. És te mit vinnél magaddal?
4: Én is ezt választanám, mert vannak ruhák, amelyek nem csak jól állnak, hanem önbizalmat is adnak. És most önökön a sor, van olyan ruhadarabjuk, amelyhez mindig visszatérnek, mert abban érzik magukat igazán jól. Írják a számra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán.
5: Mert az elegancia nem az árcímkéjén kezdődik,
4: hanem abban a pillanatban, amikor magabiztosan nézünk a tükörbe, és azt mondjuk, igen, ez én vagyok.
5: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
4: Maradjanak velünk, mert nálunk minden reggel jut egy kis inspiráció is a naphoz.
3: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Balázs. Hanna Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DDOR biztosító. Mert az autó nem csak közlekedési eszköz, hanem érték is. Kedves hallgatóink! Sokan vigyázunk autónkra, rendszeresen szervizeljük, tisztán tartjuk, figyelünk a műszaki állapotára. Mégis előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyekre nem lehet teljesen felkészülni. Egy váratlan jégeső, egy kidőlő faág, egy parkolói koccanás, vagy akár egy nagyobb baleset. Ilyenkor kerül előtérbe a kaszkó biztosítás. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás másoknak okozott károk esetén nyújt védelmet. A kaszkó biztosítás viszont a saját járművünk védelméről szól. Segítséget jelenthet például elemi károk esetén. Vihar, jégeső, tűz, lopás vagy egyéb váratlan események alkalmával. Egy autó ma már komoly értéket képvisel. Ezért sokan választják a kaszkó biztosítást, hogy nagyobb biztonságban tudhassák járművüket. A nyugalom érzése pedig sokszor legalább annyira fontos, mint maga az autó. Nem tudjuk megakadályozni a váratlan eseményeket, de felkészülhetünk rájuk. És ez sokszor óriási különbséget jelenthet. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító. Mert a biztonság nem akkor kezdődik, amikor megtörténik a baj, hanem jóval előtte. DDOR biztosító. Az értékek védelmében minden úton, minden nap.

És már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: a legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 85 70 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.

0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Új szabályok léptek életbe a mezőgazdasági termények felvásárlására vonatkozóan Szerbiában. A Szerb Mezőgazdasági Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium rendeletben határozta meg a mezőgazdasági termelők és a feldolgozók, illetve felvásárlók közötti szerződések kötelező tartalmi elemeit. A minisztérium emlékeztet arra, hogy a teljes tejtermék ágazatban nemrég már bevezették a kötelező szerződési elemeket. Az új rendelet pedig ezt a rendszert kiterjeszti a gabonafélék, a gyümölcsök, a zöldségek, a hús, a méhészeti és más mezőgazdasági termékek felvásárlására is. Dragan Glamocsics mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, a gazdáknak pontosan tudniuk kell, kinek adják el terményeiket, milyen áron, mikor kapják meg az ellenértéket, és milyen jogaik vannak. Mint fogalmazott, a rendelet nem újabb adminisztratív terhet jelent. A tárca várakozásai szerint az új szabályozás hozzájárul a rendezettebb piaci viszonyok kialakulásához a szerbiai mezőgazdaságban. Továbbra is terjed az afrikai sertéspest is Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik Szerémség, a Mácsvai és a Kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb. Nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában Jiljana Ivanyác, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólakban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. Egy dinárral emelkedett a dízel és a benzin maximális kiskereskedelmi ára. Az euró dízel literenként 220 dinárba, a 95-ös benzin pedig 196 dinárba kerül. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. A Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság az idén is támogatja a talaj termelékenységének vizsgálatát, annak érdekében, hogy a termelők folytassák a szántóföldek termékenységének szisztematikus ellenőrzését, valamint hogy megfelelő eljárásokkal műveljék a szántót. A támogatásokról szóló szerződéseket 12 vajdaság területén működő mezőgazdasági szakszolgálat, valamint az Újvidéki Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézet képviselőjének adták át. A Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság minden évben forrásokat különít el a termelők díjmentes talajminta vizsgálatára. A bejegyzett gazdaságokkal rendelkező termelők az illetékes mezőgazdasági szakszolgálatoknál igényelhetik a vizsgálatokat. A korábbi 10 millió dináros támogatás helyett az idei keretösszeg 25 millió dinár. Rekordmennyiségű lehet a sárga barack hozama idén Szerbiában. Közel 50 ezer tonna termés várható, ennyit pedig az elmúlt 10 év során egyik évben sem jegyeztek, mondta Nenad Magazin, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának professzora a szerbiai RTV műsorában. Más gyümölcsök esetében is jó a helyzet, így az idei gyümölcshozam elérheti a 1,5 millió tonnát is Szerbiában. Bár a termés kedvező, a szakember szerint gondot jelent a rendkívül alacsony felvásárlási ár, amely a sárga baracnál kilogrammonként csupán 30-35 dinár. Várhatóan szilvából is rekordhozamot születelhetnek majd az országban, ám a nehezített kivitel miatt az árak itt is alacsonyabbak, tette hozzá a professzor. A szerbiai gyümölcstermesztők legnagyobb problémájaként a feldolgozóipar korlátolt kapacitását emelte ki a szakember. Hangsúlyozta, hogy hiányzik a megfelelő átvétel, a gyors hűtés, de gondok vannak a csomagolás és a friss gyümölcs

0: értékesítésre terén is. Szerinte a feldolgozók nem állnak készen arra, hogy rövid időn belül nagy mennyiségű medgyet és sárga barackot kezeljenek megfelelően.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző napon 107 közlekedési baleset történt a Szerb Köztársaság útjain, amelyekben senki nem halt meg és 66 ember sérült meg. A kikindai rendőrkapitányság területén az előző napon nem történt közlekedési baleset. Július eleje óta 11 ember halt meg közlekedési balesetben, akik közül minden harmadik kétkerekűn közlekedett. Tekintettel, hogy az évnek ebben az időszakában a kétkerekűek gyakrabban vesznek részt a forgalomban, felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek, különösen a kereszteződésekben és előzéskor, valamint a nagy sebességű utakon, mert a kétkerekűeket gyakran nem veszik észre időben, és biztonságukat a másik járművel való legkisebb ütközés is veszélyezteti. A védőfelszerelés és a bokorsisak használata elengedhetetlen, mivel ez megmenti a kétkerekűeken közlekedő vezetők és utasok életét, és jelentősen csökkenti a közlekedési balesetek következményeit. Kétkerekű vezetők legyenek láthatóak és tisztán láthatóak a többi sofőr számára, ne okozzanak meglepetést, tartsák be a közlekedési szabályokat, a sebességüket a forgalmi viszonyokhoz és képességeikhez igazítsák. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: A mai napon túlnyomóan napos meleg idő várható, időszakonként azonban beborulhat az égbolt. Helyenként erős széllel is számolni kell. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 151, Zentánál 225 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, ám hajnalban kora reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a többfelé élénk, helyenként erős északi a szél frissítőleg fog hatni szervezetünkre, ugyanakkor a szélre érzékenyek fejfájást, ingerlékenységet tapasztalhatnak. Az északkeleti tájak kivételével többfelé melegszik 30 fok fölé a levegő, emiatt dekoncentráltság, vágyadság és tompaság is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a reklám.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Kezdetét veszi az Aurora összművészeti gyermektábor. Ma reggel Magyar Kanizsán elindult az Aurora összművészeti gyermektábor, ahol a gyermekeket kézműves foglalkozások, alkotóprogramok és közösségi élmények várják. A tábor délelőtti programjai egész héten zajlanak. Sikeresen lezajlott a 35. arató ünnepség. A hétvége egyik legjelentősebb helyi eseménye ismét sok látogatót vonzott. Az arató ünnepségen a hagyományőrzés, a helyi közösség és a vajdasági magyar kultúra került a középpontba, családias hangulatban. Egyre népszerűbbek a nyári alkotótáborok. Magyarországon is javában tartanak a nyári gyermek és ifjúsági táborok. Az alkotó sport és nyelvi táborok idén is sok ezer fiatalnak kínálnak tartalmas kikapcsolódást és új élményeket. Európában tovább nő a kerékpáros turizmus népszerűsége. Egyre több ország fejleszték kerékpárút hálózatát, és egyre többen választják a biciklét nyári kirándulásaikhoz. A kerékpározás nem csak környezetbarát, hanem egészséges, kikapcsolódási forma is. Panda ajánló. Ha a következő napokban egy kreatív programot keresnek gyermekeiknek, érdemes figyelemmel kísérni a Knessa Oktatási és Művelődési Intézmény eseményeit. Ma kezdődött az Aurora összművészeti gyermektábor, kedden pedig indul a 16. kézműves alkotótábor Zümmögő, amely szintén sok élményt kínál a fiataloknak. Július 13-án ünnepeljük a francia sült krumpli világnapját, bár eredetéről máig vita folyik, egy biztos a világ egyik legismertebb és legkedveltebb körete lett. A hét jó híre: a nyári táboroknak köszönhetően a gyerekek nem csak új ismereteket szerezhetnek, hanem új barátokat is találhatnak. A közös játék, az alkotás és a közösségi élmények hosszú időre szóló emlékeket adhatnak. Hétfő van, de ne csüggedjenek, már csak 4-et kell aludni, és újra itt a hétvége. Panda Radar, képben a világgal.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-lel könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása háziállatok részére, háziállatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Ez volt

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Új szabályok léptek életbe a mezőgazdasági termények felvásárlására vonatkozóan Szerbiában. A Szerb Mezőgazdasági Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium rendeletben határozta meg a mezőgazdasági termelők és a feldolgozók, illetve felvásárlók közötti szerződések kötelező tartalmi elemeit. A minisztérium emlékeztet arra, hogy a teljes tejtermék ágazatban nemrég már bevezették a kötelező szerződési elemeket. Az új rendelet pedig ezt a rendszert kiterjeszti a gabonafélék, a gyümölcsök, a zöldségek, a hús, a méhészeti és más mezőgazdasági termékek felvásárlására is.

0: az afrikai sertéspest is Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik Szerémség, a Mácsvai és a Kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb, nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában Jiljana Ivanyác, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólakban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. Egydinárral emelkedett a dízel és a benzin maximális kiskereskedelmi ára. Az euró dízel literenként 220 dinárba, a 95-ös benzin pedig 196 dinárba kerül. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. A Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság az idén is támogatja a talaj termelékenységének vizsgálatát, annak érdekében, hogy a termelők folytassák a szántóföldek termékenységének szisztematikus ellenőrzését, valamint hogy megfelelő eljárásokkal műveljék a szántót. A támogatásokról szóló szerződéseket 12 vajdaság területén működő mezőgazdasági szakszolgálat, valamint az Újvidéki Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézet képviselőjének adták át. A Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság minden évben forrásokat különít el a termelők díjmentes talajminta vizsgálatára. A bejegyzett gazdaságokkal rendelkező termelők az illetékes mezőgazdasági szakszolgálatoknál igényelhetik a vizsgálatokat. A korábbi 10 millió dináros támogatás helyett az idei keretösszeg 25 millió dinár. Rekordmennyiségű lehet a sárga barack hozama idén Szerbiában. Közel 50 ezer tonna termés várható, ennyit pedig az elmúlt 10 év során egyik évben sem jegyeztek, mondta Nenad Magazin, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának professzora a szerbiai RTV műsorában. Más gyümölcsök esetében is jó a helyzet, így az idei gyümölcshozam elérheti a 1,5 millió tonnát is Szerbiában. Bár a termés kedvező, a szakember szerint gondot jelent a rendkívül alacsony felvásárlási ár, amely a sárga baracnál kilogrammonként csupán 30-35 dinár. Várhatóan szilvából is rekordhozamot születelhetnek majd az országban, ám a nehezített kivitel miatt az árak itt is alacsonyabbak, tette hozzá a professzor. A szerbiai gyümölcstermesztők legnagyobb problémájaként a feldolgozóipar korlátolt kapacitását emelte ki a szakember. Hangsúlyozta, hogy hiányzik a megfelelő átvétel, a gyors hűtés, de gondok vannak a csomagolás és a friss gyümölcs értékesítésre terén is. Szerinte a feldolgozók nem állnak készen arra, hogy rövid időn belül nagy mennyiségű medgyet és sárga barackot kezeljenek megfelelően.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző napon 107 közlekedési baleset történt a Szerb Köztársaság útjain, amelyekben senki nem halt meg és 66 ember sérült meg. A kikindai rendőrkapitányság területén az előző napon nem történt közlekedési baleset. Július eleje óta 11 ember halt meg közlekedési balesetben, akik közül minden harmadik kétkerekűn közlekedett. Tekintettel, hogy az évnek ebben az időszakában a kétkerekűek gyakrabban vesznek részt a forgalomban, felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek, különösen a kereszteződésekben és előzéskor, valamint a nagy sebességű utakon, mert a kétkerekűeket gyakran nem veszik észre időben, és biztonságukat a másik járművel való legkisebb ütközés is veszélyezteti. A védőfelszerelés és a bokorsisak használata elengedhetetlen, mivel ez megmenti a kétkerekűeken közlekedő vezetők és utasok életét, és jelentősen csökkenti a közlekedési balesetek következményeit.

0: eredményeit. Kétkerekű vezetők legyenek láthatóak és tisztán láthatóak a többi sofőr számára, ne okozzanak meglepetést, tartsák be a közlekedési szabályokat, a sebességüket a forgalmi viszonyokhoz és képességeikhez igazítsák. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Időjárás.
0: A mai napon túlnyomóan napos meleg idő várható, időszakonként azonban beborulhat az égbolt. Helyenként erős széllel is számolni kell. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar-Kanizsánál 151, Zentánál 225 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, ám hajnalban kora reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a többfelé élénk, helyenként erős északi a szél, frissítőleg fog hatni szervezetünkre, ugyanakkor a szélre érzékenyek fejfájást, ingerlékenységet tapasztalhatnak. Az északkeleti tájak kivételével többfelé melegszik 30 fok fölé a levegő, emiatt dekoncentráltság, bágyadság és tompaság is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz SD Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
5: Ez volt a reklám.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Jelentős nemzetközi kutatási program indul a Szegedi Tudományegyetem vezetésével az emberre veszélyes gombafertőzések vizsgálatára. A 6 éven át tartó projekt csaknem 2,4 milliárd forintos támogatást nyert a Novo Nordisk alapítvány pályázatán. A kutatás célja, hogy a jövőben hatékonyabbá váljon a súlyos gombafertőzések felismerése és kezelése. A programban magyar és külföldi kutatók dolgoznak együtt. A nemzetközi konzorciumot Gácser Attila professzor, a Szegedi Tudományegyetem gazdapatogén interakció központjának igazgatója vezeti. A kutatásban részt vesz Parti Norbert is, aki a korábban az STN dolgozott, jelenleg pedig a Pennsylvániai Egyetemen vezet kutatócsoportot. A projekt tudományos tanácsadó testületének elnöke Karikó Katalin Nobel-díjas kutató lesz. A szakemberek egységes vizsgálati módszereket szeretnének kialakítani, hogy a különböző laboratóriumok eredményei könnyebben összehasonlíthatók legyenek. A kutatás során elkészül az első átfogó adatbázis a leggyakoribb, súlyos gombafertőzéseket okozó gombafajokról. A projekt megvalósítását a Szegedi Tudományegyetem speciális kutatóközpontja és korszerű laboratóriumi infrastruktúrája is támogatja, amely lehetővé teszi a vizsgálatok elvégzését. Vasárnap hajnalban 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Békés Csaba térségében. A földmozgást július 12-én helyi idő szerint 4 óra 01 perckor észlelte a Hunren Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. A rengést a környéken élők közül többen is gyengén érzékelték. Vasárnap reggelig egy lakossági bejelentés érkezett az obszervatóriumhoz. A szakemberek tájékoztatása szerint a földrengés nem volt jelentős erejű. Néhány nappal korábban, július 8-án szintén 2,1-es magnitúdójú földrengést regisztráltak Magyarországon, ezúttal Örkény térségében. A szerda hajnali földmozgást 5 óra 50 perckor észlelték. Az obszervatórium közlése szerint azt az epicentrum közelében élők érezhették. Ezzel kapcsolatban azonban nem érkezett lakossági bejelentés. A két közel azonos erősségű földrengés néhány napon belül történt, de egyik esetben sem számoltak be károkról. A Szegedi Tudományegyetem kutatói a közösségi média életminőségre gyakorolt hatását vizsgálták krónikus bőrbetegséggel élő serdülők körében. A kutatás eredményeit a Nemzetközi Children Gyermekgyógyászati folyóiratban tették közzé. A vizsgálatban 208, 11 és 18 év közötti fiatal vett részt 2024. októbere és 2025. márciusa között. A résztvevők standardizált kérdőíveket, valamint egy médiahasználati tesztet töltöttek ki. A kutatás az aknéval, ekcémával, pikkelysömörrel és foltos hajhullással élő fiatalok közösségi média használatát elemezte. A szakemberek azt vizsgálták, milyen kapcsolat áll fenn a közösségi média használata, az önértékelés, a testkép, a szorongás és az egészségtudatosság között. Az eredmények szerint a résztvevők átlagosan napi 4,5 órát töltöttek képernyő előtt. A legnépszerűbb platformok a YouTube, az Instagram és a TikTok voltak. A hosszabb képernyőidő rosszabb bőrgyógyászati életminőséggel és kedvezőtlenebb pszichoszociális mutatókkal járt együtt. A megkérdezettek több mint egynegyede követett bőrápolási tanácsokat megosztó influencereket, ami a kutatás szerint összefüggés mutatott a magasabb szorongás szinttel és a rosszabb bőrgyógyászati életminőséggel. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelt a Mórahalmi Önvédelmi Egylet jubileum rendezvény keretében. Az eseményen részt vett a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetése is, amely elismerését fejezte ki a szervezet munkája iránt. Az ünnepségen a polgárőrség 3,5 évtizedes, a helyi közbiztonságot szolgáló tevékenységét méltatták. Dr. Polyák Zsolt, rendőr dandártábornok, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője beszédében kiemelte az egyesület közösségi szerepvállalását és a rendőrséggel kialakított hosszú távú együttműködés jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy a szervezet munkája évek óta hozzájárul a térség közbiztonságának erősítéséhez. A jubileum alkalmából a főkapitányság oklevelet adományozott a Mórahalmi polgárőrségnek. Az elismeréssel a közbiztonság érdekében végzett több évtizedes szolgálatot ismerték el. Az ünnepségen Sárközi László, az egyesület elnöke is kitüntetésben részesült. A rendőrfőkapitányság címerével ellátott emlékpajzsot vehetett át a szervezet élén végzett elkötelezett munkájának elismeréseként. A jubileumi rendezvény egyúttal alkalmat adott arra is, hogy a résztvevők visszatekintsenek az egyesület 35 éves történetére és eredményeire. Kedves hallgatóink, önök a palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak
1: velünk!
2: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupa.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Kapriolo Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo Bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 3, 5, 5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel. Indul a Panda Radar. Kezdetét veszi az Aurora összművészeti gyermektábor. Ma reggel Magyar Kanizsán elindult az Aurora összművészeti gyermektábor, ahol a gyermekeket kézműves foglalkozások, alkotóprogramok és közösségi élmények várják. A tábor délelőtti programjai egész héten zajlanak. Sikeresen lezajlott a 35. arató ünnepség. A hétvége egyik legjelentősebb helyi eseménye ismét sok látogatót vonzott. Az arató ünnepségen a hagyományőrzés, a helyi közösség és a vajdasági magyar kultúra került a középpontba, családias hangulatban. Egyre népszerűbbek a nyári alkotótáborok. Magyarországon is javában tartanak a nyári gyermek- és ifjúsági táborok. Az alkotó sport és nyelvi táborok idén is sok ezer fiatalnak kínálnak tartalmas kikapcsolódást és új élményeket. Európában tovább nő a kerékpáros turizmus népszerűsége. Egyre több ország fejleszték kerékpárút hálózatát, és egyre többen választják a biciklit nyári kirándulásaikhoz. A kerékpározás nem csak környezetbarát, hanem egészséges, kikapcsolódási forma is. Panda ajánló. A következő napokban egy kreatív programot keresnek gyermekeiknek, érdemes figyelemmel kísérni a KNESZA Oktatási és Művelődési Intézmény eseményeit. Ma kezdődött az Aurora összművészeti gyermektábor, kedden pedig indul a 16. kézműves alkotótábor Zümmögő, amely szintén sok élményt kínál a fiataloknak. Július 13-án ünnepeljük a francia sült krumpli világnapját, bár eredetéről máig vita folyik, egy biztos, a világ egyik legismertebb és legkedveltebb körete lett. A hét jó híre: a nyári táboroknak köszönhetően a gyerekek nem csak új ismereteket szerezhetnek, hanem új barátokat is találhatnak. A közös játék, az alkotás és a közösségi élmények hosszú időre szóló emlékeket adhatnak. Hétfő van, de ne csüggedjenek, már csak 4-et kell aludni, és újra itt a hétvége. Panda Radar, képben a világgal.

0: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660. Angrotex.

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkbel.tv

0: otthon. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Új szabályok léptek életbe a mezőgazdasági termények felvásárlására vonatkozóan Szerbiában. A Szerb Mezőgazdasági Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium rendeletben határozta meg a mezőgazdasági termelők és a feldolgozók, illetve felvásárlók közötti szerződések kötelező tartalmi elemeit. A minisztérium emlékeztet arra, hogy a teljes tejtermék ágazatban nemrég már bevezették a kötelező szerződési elemeket. Az új rendelet pedig ezt a rendszert kiterjeszti a gabonafélék, a gyümölcsök, a zöldségek, a hús, a méhészeti és más mezőgazdasági termékek felvásárlására is. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, a gazdáknak pontosan tudniuk kell, kinek adják el terményeiket, milyen áron, mikor kapják meg az ellenértéket, és milyen jogaik vannak, mint fogalmazott, a rendelet nem újabb adminisztratív terhet jelent. A tárca várakozásai szerint az új szabályozás hozzájárul a rendezettebb piaci viszonyok kialakulásához a szerbiai mezőgazdaságban. Továbbra is terjed az afrikai sertéspest is Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik Szerémség, a Mácsvai és a Kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb. Nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában Jiljana Ivanyác, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólakban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. Egy dinárral emelkedett a dízel és a benzin maximális kiskereskedelmi ára. Az euró dízel literenként 220 dinárba, a 95-ös benzin pedig 196 dinárba kerül. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. A Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság az idén is támogatja a talaj termelékenységének vizsgálását.

0: A bejegyzett gazdaságokkal rendelkező termelők az illetékes mezőgazdasági szakszolgálatoknál igényelhetik a vizsgálatokat. A korábbi 10 millió dináros támogatás helyett az idei keretösszeg 25 millió dinár. Rekordmennyiségű lehet a sárga barack hozama idén Szerbiában. Közel 50 ezer tonna termés várható, ennyit pedig az elmúlt 10 év során egyik évben sem jegyeztek, mondta Nenad Magazin, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának professzora a szerbiai RTV műsorában. Más gyümölcsök esetében is jó a helyzet, így az idei gyümölcshozam elérheti a 1,5 millió tonnát is Szerbiában. Bár a termés kedvező, a szakember szerint gondot jelent a rendkívül alacsony felvásárlási ár, amely a sárga baracnál kilogrammonként csupán 30-35 dinár. Várhatóan szilvából is rekordhozamot születelhetnek majd az országban, ám a nehezített kivitel miatt az árak itt is alacsonyabbak, tette hozzá a professzor. A szerbiai gyümölcstermesztők legnagyobb problémájaként a feldolgozóipar korlátolt kapacitását emelte ki a szakember. Hangsúlyozta, hogy hiányzik a megfelelő átvétel, a gyors hűtés, de gondok vannak a csomagolás és a friss gyümölcs értékesítésre terén is. Szerinte a feldolgozók nem állnak készen arra, hogy rövid időn belül nagy mennyiségű meggyet és sárga barackot kezeljenek megfelelően.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző napon 107 közlekedési baleset történt a Szerb Köztársaság útjain, amelyekben senki nem halt meg és 66 ember sérült meg. A kikindai rendőrkapitányság területén az előző napon nem történt közlekedési baleset. Július eleje óta 11 ember halt meg közlekedési balesetben, akik közül minden harmadik kétkerekűn közlekedett. Tekintettel, hogy az évnek ebben az időszakában a kétkerekűek gyakrabban vesznek részt a forgalomban, felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek, különösen a kereszteződésekben és előzéskor, valamint a nagy sebességű utakon, mert a kétkerekűeket gyakran nem veszik észre időben, és biztonságukat a másik járművel való legkisebb ütközés is veszélyezteti. A védőfelszerelés és a bokorsisak használata elengedhetetlen, mivel ez megmenti a kétkerekűeken közlekedő vezetők és utasok életét, és jelentősen csökkenti a közlekedési balesetek következményeit. Kétkerekű vezetők legyenek láthatóak és tisztán láthatóak a többi sofőr számára, ne okozzanak meglepetést, tartsák be a közlekedési szabályokat, a sebességüket a forgalmi viszonyokhoz és képességeikhez igazítsák.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli. Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70A.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Ez volt a

Kedves hallgatóink, Önök a palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Jelentős nemzetközi kutatási program indul a Szegedi Tudományegyetem vezetésével az emberre veszélyes gombafertőzések vizsgálatára. A 6 éven át tartó projekt csaknem 2,4 milliárd forintos támogatást nyert a Novo Nordisk alapítvány pályázatán. A kutatás célja, hogy a jövőben hatékonyabbá váljon a súlyos gombafertőzések felismerése és kezelése. A programban magyar és külföldi kutatók dolgoznak együtt. A nemzetközi konzorciumot Gácser Attila professzor, a Szegedi Tudományegyetem gazdapatogén interakció központjának igazgatója vezeti. A kutatásban részt vesz Parti Norbert is, aki a korábban az STN dolgozott, jelenleg pedig a Pennsylvániai Egyetemen vezet kutatócsoportot. A projekt tudományos tanácsadó testületének elnöke Karikó Katalin Nobel-díjas kutató lesz. A szakemberek egységes vizsgálati módszereket szeretnének kialakítani, hogy a különböző laboratóriumok eredményei könnyebben összehasonlíthatók legyenek. A kutatás során elkészül az első átfogó adatbázis a leggyakoribb, súlyos gombafertőzéseket okozó gombafajokról. A projekt megvalósítását a Szegedi Tudományegyetem speciális kutatóközpontja és korszerű laboratóriumi infrastruktúrája is támogatja, amely lehetővé teszi a vizsgálatok elvégzését. Vasárnap hajnalban 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Békés Csaba térségében. A földmozgást július 12-én helyi idő szerint 4 óra 01 perckor észlelte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. A rengést a környéken élők közül többen is gyengén érzékelték. Vasárnap reggelig egy lakossági bejelentés érkezett az obszervatóriumhoz. A szakemberek tájékoztatása szerint a földrengés nem volt jelentős erejű. Néhány nappal korábban, július 8-án szintén 2,1-es magnitúdójú földrengést regisztráltak Magyarországon, ezúttal Örkény térségében. A szerda hajnali földmozgást 5 óra 50 perckor észlelték. Az obszervatórium közlése szerint azt az epicentrum közelében élők érezhették. Ezzel kapcsolatban azonban nem érkezett lakossági bejelentés. A két közel azonos erősségű földrengés néhány napon belül történt, de egyik esetben sem számoltak be károkról. A Szegedi Tudományegyetem kutatói a közösségi média életminőségre gyakorolt hatását vizsgálták krónikus bőrbetegséggel élő serdülők körében. A kutatás eredményeit a Nemzetközi Children Gyermekgyógyászati Folyóiratban tették közzé. A vizsgálatban 208, 11 és 18 év közötti fiatal vett részt 2024. októbere és 2025. márciusa között. A résztvevők standardizált kérdőíveket, valamint egy média használati tesztet töltöttek ki. A kutatás az aknéval, ekcémával, pikkelysömörrel és foltos hajhullással élő fiatalok közösségi média használatát elemezte. A szakemberek azt vizsgálták, milyen kapcsolat áll fenn a közösségi média használata, az önértékelés, a testkép, a szorongás és az egészségtudatosság között. Az eredmények szerint a résztvevők átlagosan napi 4,5 órát töltöttek képernyő előtt. A legnépszerűbb platformok a YouTube, az Instagram és a TikTok voltak. A hosszabb képernyőidő rosszabb bőrgyógyászati életminőséggel és kedvezőtlenebb pszichoszociális mutatókkal járt együtt. A megkérdezettek több mint egynegyede követett bőrápolási tanácsokat megosztó influencereket, ami a kutatás szerint összefüggés mutatott a magasabb szorongás szinttel és a rosszabb bőrgyógyászati életminőséggel. Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelt a Mórahalmi Önvédelmi Egylet jubileum rendezvény keretében. Az eseményen részt vett a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetése is, amely elismerését fejezte ki a szervezet munkája iránt. Az ünnepségen a polgárőrség 3,5 évtizedes, a helyi közbiztonságot szolgáló tevékenységét méltatták. Dr. Polyák Zsolt, rendőr dandártábornok, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője beszédében kiemelte az egyesület közösségi szerepvállalását és a rendőrséggel kialakított hosszú távú együttműködés jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy a szervezet munkája évek óta hozzájárul a térség közbiztonságának erősítéséhez. A jubileum alkalmából a főkapitányság oklevelet adományozott a mórahalmi polgárőrségnek. Az elismeréssel a közbiztonság érdekében végzett több évtizedes szolgálatot ismerték el. Az ünnepségen Sárközi László, az egyesület elnöke is kitüntetésben részesült. A rendőrfőkapitányság címerével ellátott emlékpajzsot vehetett át a szervezet élén végzett elkötelezett munkájának elismeréseként. A jubileumi rendezvény egyúttal alkalmat adott arra is, hogy a résztvevők visszatekintsenek az egyesület 35 éves történetére és eredményeire.
Kedves hallgatóink, önök a Palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: a legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pe, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Új szabályok léptek életbe a mezőgazdasági termények felvásárlására vonatkozóan Szerbiában. A szerb mezőgazdasági erdészeti és vízgazdálkodási minisztérium rendeletben határozta meg a mezőgazdasági termelők és a feldolgozók, illetve felvásárlók közötti szerződések kötelező tartalmi elemeit. A minisztérium emlékeztet arra, hogy a teljes tejtermék ágazatban nemrég már bevezették a kötelező szerződési elemeket. Az új rendelet pedig ezt a rendszert kiterjeszti a gabonafélék, a gyümölcsök, a zöldségek, a hús, a méhészeti és más mezőgazdasági termékek felvásárlására is. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, a gazdáknak pontosan tudniuk kell, kinek adják el terményeiket, milyen áron, mikor kapják meg az ellenértéket, és milyen jogaik vannak. Mint fogalmazott, a rendelet nem újabb adminisztratív terhet jelent. A tárca várakozásai szerint az új szabályozás hozzájárul a rendezettebb piaci viszonyok kialakulásához a szerbiai mezőgazdaságban. Továbbra is terjed az afrikai sertéspest is Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik Szerémség, a Mácsvai és a Kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb. Nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában Jiljana Ivanyác, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólakban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. Egy dinárral emelkedett a dízel és a benzin maximális kiskereskedelmi ára. Az euró dízel literenként 220 dinárba, a 95-ös benzin pedig 196 dinárba kerül. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. A Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság az idén is támogatja a talaj termelékenységének vizsgálatát, annak érdekében, hogy a termelők folytassák a szántóföldek termékenységének szisztematikus ellenőrzését, valamint hogy megfelelő eljárásokkal műveljék a szántót. A támogatásokról szóló szerződéseket 12 vajdaság területén működő mezőgazdasági szakszolgálat, valamint az Újvidéki Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézet képviselőjének adták át. A Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság minden évben forrásokat különít el a termelők díjmentes talajminta vizsgálatára. A bejegyzett gazdaságokkal rendelkező termelők az illetékes mezőgazdasági szakszolgálatoknál igényelhetik a vizsgálatokat. A korábbi 10 millió dináros támogatás helyett az idei keretösszeg 25 millió dinár. Rekordmennyiségű lehet a sárga barack hozama idén Szerbiában. Közel 50 ezer tonna termés várható, ennyit pedig az elmúlt 10 év során egyik évben sem jegyeztek, mondta Nenad Magazin, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának professzora a szerbiai RTV műsorában. Más gyümölcsök esetében is jó a helyzet, így az idei gyümölcshozam elérheti a 1,5 millió tonnát is Szerbiában. Bár a termés kedvező, a szakember szerint gondot jelent a rendkívül alacsony felvásárlási ár, amely a sárga baracnál kilogrammonként csupán 30-35 dinár. Várhatóan szilvából is rekordhozamot születelhetnek majd az országban, ám a nehezített kivitel miatt az árak itt is alacsonyabbak, tette hozzá a professzor. A szerbiai gyümölcstermesztők legnagyobb problémájaként a feldolgozóipar korlátolt kapacitását emelte ki a szakember. Hangsúlyozta, hogy hiányzik a megfelelő átvétel, a gyors hűtés, de gondok vannak a csomagolás és a friss gyümölcs értékesítésre terén is. Szerinte a feldolgozók nem állnak készen arra, hogy rövid időn belül nagy

0: Az évnek ebben az időszakában a kétkerekűek gyakrabban vesznek részt a forgalomban. Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek, különösen a kereszteződésekben és előzéskor, valamint a nagy sebességű utakon, mert a kétkerekűeket gyakran nem veszik észre időben, és biztonságukat a másik járművel való legkisebb ütközés is veszélyezteti. A védőfelszerelés és a bokorsisak használata elengedhetetlen, mivel ez megmenti a kétkerekűeken közlekedő vezetők és utasok életét, és jelentősen csökkenti a közlekedési balesetek következményeit. Kétkerekű vezetők legyenek láthatóak és tisztán láthatóak a többi sofőr számára, ne okozzanak meglepetést, tartsák be a közlekedési szabályokat, a sebességüket a forgalmi viszonyokhoz és képességeikhez igazítsák. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Időjárás.
0: A mai napon túlnyomóan napos meleg idő várható, időszakonként azonban beborulhat az égbolt. Helyenként erős széllel is számolni kell. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 151, Zentánál 225 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, ám hajnalban kora reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a többfelé élénk, helyenként erős északi a szél frissítőleg foghatni szervezetünkre, ugyanakkor a szélre érzékenyek fejfájást, ingerlékenységet tapasztalhatnak. Az északkeleti tájak kivételével többfelé melegszik 30 fok fölé a levegő, emiatt dekoncentráltság, bágyadság és tompaság is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Kezdetét veszi az Aurora összművészeti gyermektábor. Ma reggel Magyar Kanizsán elindult az Aurora összművészeti gyermektábor, ahol a gyermekeket kézműves foglalkozások, alkotóprogramok és közösségi élmények várják. A tábor délelőtti programjai egész héten zajlanak. Sikeresen lezajlott a 35. arató ünnepség. A hétvége egyik legjelentősebb helyi eseménye ismét sok látogatót vonzott. Az arató ünnepségen a hagyományőrzés, a helyi közösség és a vajdasági magyar kultúra került a középpontba, családias hangulatban. Egyre népszerűbbek a nyári alkotótáborok. Magyarországon is javában tartanak a nyári gyermek és ifjúsági táborok. Az alkotó sport és nyelvi táborok idén is sok ezer fiatalnak kínálnak tartalmas kikapcsolódást és új élményeket. Európában tovább nő a kerékpáros turizmus népszerűsége. Egyre több ország fejleszti kerékpárút hálózatát, és egyre többen választják a biciklit nyári kirándulásaikhoz. A kerékpározás nem csak környezetbarát, hanem egészséges, kikapcsolódási forma is. Panda ajánló. Ha a következő napokban egy kreatív programot keresnek gyermekeiknek, érdemes figyelemmel kísérni a Knessze Oktatási és Művelődési Intézmény eseményeit. Ma kezdődött az Aurora összművészeti gyermektábor, kedden pedig indul a 16. kézműves alkotótábor Zümmögő, amely szintén sok élményt kínál a fiataloknak. Július 13-án ünnepeljük a francia sült krumpli világnapját, bár eredetéről máig vita folyik, egy biztos, a világ egyik legismertebb és legkedveltebb körete lett. A hét jó híre: a nyári táboroknak köszönhetően a gyerekek nem csak új ismereteket szerezhetnek, hanem új barátokat is találhatnak. A közös játék, az alkotás és a közösségi élmények hosszú időre szóló emlékeket adhatnak. Hétfő van, de ne csüggedjenek, már csak 4-et kell aludni, és újra itt a hétvége. Panda Radar, képben a világgal.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv

tunel ka nebesima. Na tankoj gazi jutro mračan gobletka.

stojiš, negde u tebi čeka okovana neka pesma koja...

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Escucha el ritmo.

nézem a kezeimet, nemrég velük öleltelek, próbálom eljátszani anyagul a szerepemet, úgy teszek, mintha engem.

nézem a kezeimet, nemrég velük öleltelek, próbálom elhitetni magammal, hogy nem szenvedek, kínosan mosolyognék, de ez sajnos úgysem sikerül.

Texas. Manna Rádió. Hit music. Panda Rádió.